neko is naív, mindig folyéb, elő edázik kaib, lotus et tus, sab endalekuik.